radili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, sajno grem van, dobra sam okna.